beszédül a fejem nóta, a teli a szívem, a vérem is csak muzsikál, muzsikál, így világos virattig áll a bár, rózsám, beszédül a fejem, a